Hihe, hiszen a lúzsegget. Az ózmúzom, hogy egy biztos fejlődik.